0: lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az országos munkaerőfoglalkoztatási ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktár és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3900 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 állás helyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az EURES Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémák mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölni, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togó és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térképvetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Minden álmás, könnyen elfelejthető. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok. Lehetek. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: and I'll write your name.
1: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a Hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a Hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is, ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtaként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás sok közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 4 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most is egészen 7 óra 30-ig fog szórakoztatni titeket itt a 89,6-on, ma szeptember 9-én szerdán is, és ezt a mai Reggeli Pluszban is a legjobb dalokkal teszem, ezért kezdünk most Cameron Whitcomb vadiói dalával, szóljon tőle a Kingdom of Fear.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

The Black Eyed Peas és tőlük a Meet Me Halfway, és hát igen, ez egyfajta félúton való találkozás ez a mai nap, akár így is fogalmazhatunk, hiszen most ugye már elég erőteljesen kifelé megyünk a nyárból, lépünk át az őszbe az időjárás tekintetében is, ugye naptárilag már azért egy másfél hete lassan ugye tart az ősz, viszont ebből mi túl sokat eddig az időjárás tekintetében nem éreztünk, hál' Istennek, nagyon kellemes időnk volt, és a mai nap folyamán meg kifejezetten meleg is lesz, abszolút ilyen kánikulai a délután folyamán, majd ahogyan alakul a maximum hőmérséklet, akár 33 fok fölött is mérhetünk majd. Viszont így a hajnali órákban továbbra is kicsit mérsékeltebb, most ilyen 17 fok körül mérhetünk, de ahogyan telik majd a nap, közeleg a délután, egyre intenzívebben fog emelkedni a hőmérséklet, pár óra múlva már 20 fok fölött is fogunk tudni mérni, amikor már a munkába indulnak legtöbben, akkor már kicsit kellemesebb lesz, viszont akik még most indulnak, azoknak szerintem bőven elfér egy vékonyabb kabát, vagy akár egy pulóver. A magam részéről továbbra is tartom a rövid öltözetet, de az tény, hogy a papucsot azt már elfelejtettem, most azért már meglehetősen hűvös van hozzá. És hát ugye, amire próbáltam utalni, hogy egyfajta ilyen félúton vagyunk most az ősz és a nyár között, a holnapi nappal már jelentősebben fog mérséklődni a hőmérséklet. Ennek köszönhetően erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket. Viszont annak köszönhetően, hogy zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz, csapadékra biztosan nem kell számítani. Én viszont számítok rátok, lassan majd megoszthattátok velem, hogy mi újság az utakon. Amennyire én tudom, ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabbé, pedig adom hozzá most is a legjobb.

6 óra 27 perc van, jó reggelt Nagyvárad! Ismét hosszú Sanyi az, akivel a legjobb zenéket hallgathatjátok itt a Reggeli Pluszban, de hallhatjátok persze a titeket leginkább érintő történéseket is, mint például, hogy új módszerrel próbálják megfogni a folyókon úszó hulladékot a Körösök vízgyűjtőjén. Három úgynevezett hulladékcsapdát telepítettek a Sebes-Körösön Körösgyéresnél, a Berettyón Jákóhodosnál, a Fekete-Körösön pedig Nagyzerindnél. A kísérleti rendszerek feladata, hogy megállítsák és egy kijelölt gyűjtőhelyre tereljék a folyón úszó hulladékot, mielőtt az tovább sodródna. Nem csak a műanyag és egyéb emberi tevékenységből származó szemetet fogják meg, hanem a víz által szállított növényzetet és szerves maradványokat is. A következő hónapokban különböző vízállás és vízhozam mellett tesztelik a berendezéseket. A három helyszínt azért választották, hogy kiderüljön, hogyan működik ugyanaz a megoldás eltérő vízjárású folyókon. Fontos, hogy a projekt egyelőre kísérleti jellegű, a cél nem a Körösök teljes megtisztítása, hanem annak felmérés, hogy mennyire hatékonyan lehet a folyók által sodott hulladékot visszatartani és összegyűjteni. A beruházás egy Európai Uniós projekt része, amelynek keretében további két speciális munkagépet is beszereznek a rendszerek karbantartására és a magas vízállás esetén szükséges beavatkozásokra. Én pedig a könnyű ébredés érdekében a továbbiakban is hozom nektek a legjobb zenéket.

Bizony egyszerű. Hello Nagyvárad! 6 óra 39 perckor ez itt újra a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. És persze a titeket érintő legfontosabb infókat is. Ilyen az is, hogy az időjárási viszonyoktól függően szeptember 10-e és 30-a között naponta 22:30 és 4 óra 30 között rágcsálóirtási, rovarirtási, fertőtlenítési és növényvédelmi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik a város lakosságát, különösen a gyerekeket, időseket, szívbetegségben, asztmában szenvedőket vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljenek a permet gépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb, mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőleg tartsák azt zárva. Felkérik továbbá a méhészeket, tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, távolítsák el a kaptárokat a permetezési területről. További információért vagy részletekért érdeklődhettek a 0259 266 086-os telefonszámon, itt nálunk pedig hallgathatjátok a továbbiakban is a legnagyobb slágereket. Érkezik is a Love Song, Sarah Bareilles 2007-es dala.

Reggeli plusz a plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Mert érdekes helyzet van kialakulóban, miközben sokan a saját kiadásaikon próbálnak spórolni, a kutyák és vacskák etetésére egyre többet fordítanak. Úgy tűnik, a házi kedvencek egyre fontosabb szerepet töltenek be a családi költségvetésben is. Egy friss felmérés szerint közben pedig csökken a gyerekek száma, a kutyák és a macskák száma viszont növekszik a romániai háztartásokban is. Érdekelni is ennek kapcsán, hogy ti hogyan viszonyultok a házi állatokhoz, várom akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, de addig is én adom nektek a legjobb zenéket.

0: Ami Amerika!
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Zsanyival, és mivel egy percen belül 7 óra, ennek köszönhetően meg is érkezett Ábrahám Miki a legfrissebb hírekkel, amelyekben szó esik többek között majd arról is, hogy miként alakul most a román gazdaság. A hírek után pedig elsőként Enrique Iglesias és Farukó közös lágere érkezik.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése, és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül is az évszak ezen időszakához képest magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyan csupán 17 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma olyan 33 fok körül alakul majd enyhe légmozgás mellett, viszont erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek is, persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál, a következő fél órában is hosszú Sanyival. Szeptember 9-e szerda van, boldog névnapot tehát Ádám nevű hallgatóinknak. A mai nap kérdéssel pedig nem más, mint hogy ti hogyan viszonyultok a házi állatokhoz. Hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert hozom folyamatosan a legjobb zenéket is. Most mindjárt például a Me Passé érkezik Enrique Iglesias és Farukko közös előadásában.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Celine Dion és tőle az I'm Alive, és hát manapság sajnos nem ritka, nehéz megélhetés sem, ezért én úgy gondolom nagyon jó hír, hogy az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskolakezdéshez az alacsony jövedelmi családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat, de nem havi juttatásról van szó, tanévenként csak egyszer egy összegben biztosítják elektronikus oktatási kártyán, tehát az összeget nem a szülő bankszámlájára utalják. Az állami oktatásban tanuló alacsony jövedelmi családból származó előkészítő osztályos, valamint 1-8 osztályos gyermekek kerülhetnek be a programba. Az állami óvodákba járó hátrányos helyzetű gyermekek szintén jogosultak lehetnek. A jogosultság megállapításához október elejéig lehet a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet benyújtani az oktatási intézményhez. Az 500 lejt kizárólag az óvodába és iskolába járáshoz szükséges termékekre lehet elkölteni. Vásárolható belőle többek között füzet, írószer, festéshez és rajzoláshoz szükséges felszerelés, iskolatáska és az oktatásban való részvételhez szükséges ruházat. A kártyát azonban csak a programhoz csatlakoztatott romániai elfogadó helyeken lehet felhasználni. Így természetesen

Az összeget készpénzben nem lehet felvenni, más számlára vagy személyeknek nem lehet átutalni, és más célra sem használható fel. Aki korábban valamelyik tanévben már kapott oktatási kártyát, annak érdemes azt előkeresnie és figyelnie az új tanévre vonatkozó hivatalos tájékoztatást a feltöltés időpontjáról. Bennünket pedig továbbra is a legnagyobb slágerek miatt is érdemes hallgatni. Érkezik is a Hug Yourself, Kamra.

Halihó, kedves Áradiak, köszi, hogy itt vagytok, és hogy hallgattok bennünket, cserébe kapjátok a titeket érintő legfontosabb történéseket, mint például, hogy megkezdi a 2026-2027-es fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli fűtési rendszereken végzett munkálatokat. A szolgáltató közleménye szerint a hálózat feltöltése és nyomás alá helyezése miatt különösen fontos, hogy a lakásokban, illetve a tömbházak közös rendszerein végzett javítások időben befejeződjenek. Ellenkező esetben meghibásodások akár a lakások vagy a tömbházak pincéjének elárasztása is előfordulhat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett munkálatokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek, és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. A hálózat feltöltésének aktuális állapotáról a fogyasztók a hőszolgáltató 0800-070-800-as ingyenesen hívható zöld számán, illetve a 02-59-467-577-es diszpécser számon kérhetnek tájékoztatást. Tőlünk pedig kérnetek sem kell, folyamatosan kapjátok a legnagyobb slágereket.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Az Osan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lab Osan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tuk Bake Rolls ropogós palackák Wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola Wow árakkal csak az Osannál.
0: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
3: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100 vásárló között vagy, zúzd szét az órát, és nyerj azonnal 50 és 500 lei közötti utalványokat. Jegyezd meg! Szeptember 4-e és 12-e között minden nap 12 órától az ERA-ban. 9 nap, 900 utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás! A vidámság barátaival! Húzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt!
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes a készlet erejéig. További részletek az üzletekben és a sportissimo.ro oldalon.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki. A lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaár támogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül is az évszak ezen időszakához képest magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyan csupán 17 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma olyan 33 fok körül alakul majd enyhe légmozgás mellett. Viszont erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM közlekedési információk.
8: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefán Cselmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. Úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat, és legyetek nagyon körültekintőek.
3: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
8: Folytatjuk is akkor még hozzá az elmúlt napokból már ismert páros felállásban. A mikrofonoknál 9 óra 30-ig Szegedi Máriával.
10: És Hosszú Sanyival. Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek, hozzuk nektek a helyi és környékbeli infókat, programajánlókat és szuperslágereket. Sanyi, mivel folytatjuk?
8: Hát kérlek szépen, Bruno Mars vadjújdala, az I Just Might érkezik.
10: Jó lesz, jó lesz.
8: Csapjunk is bele.
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

0: Könnyű napot minden Váradinak is, persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, de ne csak hallgassatok, hanem szóljatok is hozzánk. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Bizony, miközben sokan a saját kiadásaikon próbálnak spórolni, a kutyák és macskák etetésére egyre többet fordítanak. Úgy tűnik, a házi kedvencek egyre fontosabb szerepet töltenek be a családi költségvetésben is. Egy friss felmérés szerint közben csökken a gyerekek száma, képzeljétek. A kutyák és macskák száma viszont növekszik a romániai háztartásokban. Érdekelne bennünket, hogy ti hogyan viszonyultok a házi állatokhoz.
0: Bizony, nagyon érdekel bennünket, úgyhogy léci, osszátok meg velünk, mi pedig hoztuk egy cserébe most is a legjobb zenéinket.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária.
1: És Hosszús Anyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti hogyan viszonyultak a házi állatokhoz.
1: Így van, jöttek is kommentek, hozzászólások, ezeket nagyon szépen köszönjük, válogatunk belőlük. Magyar János például azt írja nekünk, hogy lehet tagadni, de tény, hogy az idősebb személyek unoka híján kutyát sétáltatnak. Elmagányosodás fenyegeti a fiatalt és az időseket is. Sokat járok parkokban, és látom, hogy tele van kutyákat sétáltató asszonyokkal. Sapka, kabátka, világító nyakörv, sípoló játékok, ilyesmire költik a nyugdíjasok a pénzüket. Tápokat, konzerveket vesznek, ilyen világ van, elég szomorú világ van. A magány ilyesmire kényszeríti az embert. Szász Roland pedig azt írja nekünk, hogy hát jobb kajákat esznek, mint én, azt tuti. És az van, hogy több szeretetet is adnak, mint sok embertársunk.
0: Na igen, ez is kétségtelen.
1: Igen, igen, van benne valami.
0: Megosztanak nyilván a vélemények, te egy teljesen más nézőpontból látod ezt, mert ugye neked nincs háziállatod konkrétan, ugye, akivel nap mint nap együtt lennél, szüleidnél van.
1: Igen, állatok között nőttem
0: na,
1: fel,
0: úgyhogy. Így van, de teljesen, én is famosi gyerek vagyok, teljesen más a nexusunk, ugye. Nálunk a kutya nem azért volt, amikor még gyerek voltam, hogy most éppen házi kedvencként funkcionáljon, hanem a simogatás volt az elsődleges célja, meg hogy szeretetet adjon, hanem hogy jelezze, ha jön valaki.
1: Kezdetben nálunk is ez volt, most aztán anyukám két tacskója van anyukámnak, ami hát király dolguk van konkrétan.
0: Igen,
1: nem szabad
0: igen.
1: őket megsérteni. Mondhatnám, és mondtam is anyukámnak, hogy ennyi anyukám. De nyilván ezt csak így viccesen, én is nagyon szeretem őket. Nekem itt személy szerint nincs házi állatom, de én nem tartanám bent blokklakásban. Se egy macskát, ennyi. Se egy kutyát, se egy madarat.
0: Van. Viszont vannak, akik igen.
1: Igen. Egyébként a kommentekre épülve a kutya és a macska eredel piacának növekedését többek között az urbanizáció és az életmód változása magyarázza. A házi kedvenceket egyre többen családtaként kezelik, miközben a gyerekek száma csökken. A kutyáké és a macskáké pedig nő. Ennek is köszönhető, hogy 2021 és 25 között 566 000-rel nőtt azoknak a romániai háztartásoknak a száma, amelyek állateledelt vásárolnak.
0: Nagy különbség, az
1: így,
0: biztos.
1: Így van, így van.
0: Hát nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat. A viszonzás természetesen most sem marad el, úgyhogy érkezzenek nektek akkor. A
2: legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz, a Plusz

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
0: Fókuszálj az edzésre.
1: Az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik. Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál.
0: Az esemény partnere a Technova.
1: Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
5: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
6: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lamboson bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tuk Bakerhoz ropogós palackák wow ára mindössze 79 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
7: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése, és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki. A lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeres képesek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskolaorvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül is az évszak ezen időszakához képest magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyan csupán 17 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma olyan 33 fok körül alakul majd enyhe légmozgás mellett. Viszont erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
10: Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbach áruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
9: Sziasztok! A továbbiakban is jövünk a legjobb dalokkal és sok-sok infóval. Tartsatok velünk egészen 9:30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
10: És Hosszú Sanyi, szeptember 9-e, szerda, Isten éltes a névnapos Ádám nevű hallgatóinkat és persze a születésnaposokat is. Ma arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti hogyan viszonyultok a házi állatokhoz.
9: Nagyon érdekel bennünket, úgyhogy írjatok, hívjatok, és persze kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá most is a legnagyobb slágereket.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: Chicane és Brian Adams is tőlük a Don't Give Up, bizony kitartás mindenkinek, 12 perccel múlt 8, a srácok már a suliban, hoviban, a szülők nagy része pedig már a munkahelyen, de itt a stúdióban a lendület és a fókusz változatlan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk, akár a volán mögött ülve a reggeli csúcsforgalomban arra szolgatva, ez itt a reggeli plusz a plusz FM-en, a mikrofonoknál Hosszú Sanyi.
1: És Szegedi Mária, a korai rohanáson már túl vagyunk, de

0: Nap igazán fontos része még csak most kezdődik. Mi továbbra is veletek maradunk, hozzuk a legfrissebb híreket, hasznos információkat, hogy napra készek legyetek mindazzal, ami a városban és a környéken történik. Közben folyamatosan figyeljük az utak és a legfontosabb közlekedési csomópontok helyzetét is, hogy ne érjen benneteket meglepetés útközben. És persze ti is segítettek, ha bármit láttok, hallotok, azt osszátok meg velünk bátran. Hívhatóak vagyunk a 0359 17 22 22 vezetékes számunkon, de írhattok üzenetet is a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber elérhetőségeink valamelyikén. És ott vagyunk a közösségi platformokon is, a Plus FM Facebook, illetve Instagram oldalán is elértek bennünket.
1: Mi pedig akkor emelé hozzuk a Plus FM-től megszokott kiváló slágereket és persze a magyar kedvenceket, amelyek tökéletes hátteret adnak a munkához, vagy egyéb intézivalókhoz, úgyhogy maradjatok velünk a folytatásban is, tartsuk együtt a ritmust, és persze érezzük is azt közösen a legnagyobb slágerekkel, melyek közül most a háttérben már felcsendült a Mr. Know It All, Teddy Swims.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz Máriával és Sanyival, akik mindig a legjobb zenéket adják nektek, és persze folyamatosan szállítják a titeket érintő legfontosabb tudnivalókat.
1: Bizony, a városban zajló munkálatok miatt ma szeptember 9-én reggel 8 órától szünetel a melegvízszolgáltatás a 127-es hűközponthoz tartozó fogyasztóknál. Tudatta mindez közleményében a nagyváradi hűszolgáltató vállalat. Érintettek a Füzes, tehát a Szfüntül Apostol Andrej, a Fácán sor, ez a Konstantin Brünkus, a Demosthene Botez, Szent Anna, ez a Kostáke Negruzi, az Aluminei, Hortenziei, Kárpáci és Téglavető, tehát a Dácsia, utóbbi csak részlegesen. A szolgáltatás várhatóan legkésőbb szeptember 10-én, csütörtök este 23:30-kor áll helyre. További információkat pedig kérhettek a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259 467 577-es telefonszámon.
0: Itt a 89,6-on pedig a következő szám a Liar, Matt Con 2008-as dala.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: A Kabi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
4: Szupeko! 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis Orchidea ára 19,99 bani, valamint a 221 grammos Poiana Choco Toff ára mindössze 12,99 bani. Szupeko! Ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
5: Fókuszálj az edzésre,
6: az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik.
7: Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál.
8: Az esemény partnere a Technova.
9: Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk.
10: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
11: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes, a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
12: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
13: Gyere a Brico-ba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brico. Együtt. Munkára készül.
2: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lambosan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tuk Bakerhoz ropogós falatkák wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
16: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában. Egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánia, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás, vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges ROE ID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A ROE ID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban, így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai leányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban észak Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochét. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
17: Plusz FM időjárás jelentés.
18: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül és az évszak ezen időszakához képest magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg 19 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan olyan 33 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett viszont erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
19: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
20: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
17: Plusz FM közlekedési információk.
21: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor-Nes utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és táblákkal jelzik azt. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
17: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora.
22: Reggeli Plusz.
17: Reggeli Plusz.
18: És folytatjuk is akkor a legjobb zenékkel a legjobb hangulatban.
21: Már érkezik is Katy Perry és Alice Friday Night című slágere, előtte viszont Alex Warren idei dala csendül fel nektek, a Pluszon.
17: Slágerek!

0: 8 óra 41-kor kívánunk könnyű napot minden vállalinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, plusz FM nagyváratként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: És persze mindenképp kövessetek be bennünket, úgyhogy hajrá, hajrá! Miközben sokan a saját kiadásaikon próbálnak spórolni, a kutyák és macskák etetésére egyre többet fordítanak. Úgy tűnik, hogy a házi kedvencek egyre fontosabb szerepet töltenek be a családi költségvetésben is. Egy friss felmérés szerint közben csökken a gyerekek száma, a kutyák és macskák száma viszont növekszik a romániai háztartásokban. Érdekelne bennünket, hogy ti hogyan viszonyultok a házi állatokhoz.
0: Hát erre várjuk akkor már válaszokat, szóval írjatok, hívjatok és persze kommenteljetek, cserébe pedig érkeznek a legkiválóbb

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti hogyan viszonyultak a háziállatokhoz.
1: Így van, érkeztek is hozzászólások. Marin Lucia szerint inkább a gyerek, mint a háziállat. Nagy Sándor pedig azt írta nekünk, hogy nálunk a kutya családtag, nem költünk rá többet a kelleténél, viszont feltétel nélküli szeretetet ad cserébe. Akinek soha nem volt kutyája, macskája, soha nem fogja ezt megérteni. Nincs annál kellemesebb érzés, mint amikor csaholva, farkát csóválva elég jön, amikor hazaérsz. És egyébként meg is kérdezte tőlünk, hogy próbált-e már valaki díszhalakat sétáltatni?
0: Láttuk már erre példát, ugye, nylon zacskóba. Persze, ez csak a filmekben van, ilyen.
1: Hát képzeljétek, az iparági elemzések szerint Romániában is erősödik az úgynevezett háziállatok emberiesítése, vagyis amikor a gazdik egyre inkább családtagként tekintenek az állatra. Ennek egyik következménye, hogy nem egyszerűen ennivalót vesznek az állatnak, hanem jobb minőségű prémium, speciális vagy az állat életkorához és igényeihez igazított termékeket keresnek. Az állateledel piac egyre inkább hasonlít az emberi élelmiszerpiacra, megjelentek a különböző életszakaszokra, méretre, fajtára és speciális igényekre szabott termékek. Az Euromonitor szerint a romániai piacon egyszerre van jelen az olcsóbb, saját márkás termékek iránti kereslet és a prémium kategória növekedése. Vagyis a gazdik egy része spórol, mások viszont kifejezetten hajlandók többet fizetni az állatért. Sőt, az online vásárlás is hajtja a piacot. Az elemzések szerint az e-kereskedelem egyre fontosabb az állateledel kereskedelemben Romániában. Ez különösen a prémium termékekhez való hozzáférést könnyíti meg.
0: Mi pedig megkönnyítjük számatokra továbbra is a legnagyobb slágerekhez való hozzáférést, amelyek természetesen most is a hozzászólásokért cserébe is érkeznek.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
2: Nyári akció a Jani Kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Averománia. A változás velünk kezdődik.
5: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
6: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lej 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
7: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán segít, hogy terveid valóra váljanak.
8: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lab Osan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tuk Bakerhoz ropogós palackák wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak időkérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában, egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánia, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges ROE ID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint hívfertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A RUHID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban. Így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai lányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban északon Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochert. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Ma igazán nyárias, meleg napunk lesz, 34 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap visszább csökken a hőmérséklet, 25-26 Celsius fokot mérhetünk a nappali órákban, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Péntektől pedig csapadék is érkezhet a térségünkbe.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
11: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsen-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
2: És most jó reggelt!
3: Ez a Reggeli Plusz.
2: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
3: A legfontosabb hírek,
2: információk,
3: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
10: És már folytatjuk is a Reggeli Plusz 9 óra múlt pár perccel. Nagy szeretettel köszöntünk benneteket a Plusz FM mikrofonjainál. Szegedi Mária.
11: És Hosszú Sanyi. Jön az utolsó közös óra, és ezzel együtt még sok-sok jó zene, úgyhogy ne menjetek sehová.
10: És most akkor folytassuk is, Sanyi, mivel robogunk tovább.
11: Érkezik a People Watching, Sam Fender 2004-es dala.
2: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: 9 óra 13 perc van. Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket adjuk, hanem a legjobb programokat is.
1: Így van, a túrázni vágyók, kirándulni szeretők figyelmébe ajánlanánk, hogy az EKE 91 Nagyvárad Bihar szeptember 12-én szombaton kirándulást szervez a Jád völgyébe. A résztvevők autóbusszal utaznak a jádvölgyi víztározóig, innen pedig egy közepesen nehéz 16 kilométeres túra következik, szintemelkedés 800 méter. A szervezők túrabakancsot, túrabotot és esőköpenyt javasolnak, mivel a terep helyenként köves, csúszó, szós és vízárfolyásokkal tarkított. Az autóbusz 6 óra 30 perckor indul a Dacia sugárútról a profi üzlet melletti megállóból, majd 6 óra 45 perckor a Gosdú Liceum mögötti körösparti parkolóból. Ha felkeltette az érdeklődéseteket, akkor jelentkezzetek Hangai Violettánál a 0745 930 258-as telefonszámon. A túrát pedig Vad Zoltán vezeti majd.
0: A következő dal előadója pedig Miles Smith érkezik a Hold Me In The

0: mindenkinek, ez itt a reggeli plusz 89,6-on a Plusz FM.ro oldalon is, persze a Plusz FM-es okostelefonos alkalmazáson, ahol a legfontosabb tudnivalókat is megosztjuk veletek.
1: Még szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Idén 39 kezdeményezés közül lehet választani, eddig pedig több mint 600-an szavaztak, összesen mintegy 1700 voksot leadva. Egy személy legfeljebb 3 projektet támogathat, ez nagyon fontos. A jelenlegi állás szerint pedig az Onestilor utcai zöld folyosó vezet 196 szavazattal. Második a 100 fa Nagyvárad középpontjában elnevezésű projekt 137 voksal, míg a harmadik helyen a több zöldet az Onestilor utcára kezdeményezés áll 112 szavazattal. A 10 legnépszerűbb projekt között szerepelnek még az ivókutak és hűsítő alagutak, a főutcai fényinstallációk, a sebeskörösön kialakítandó kajak és paddleboard indítóhelyek, valamint a vár szecessziós stílusú utcanévtáblái. A program teljes kerete 1,5 millió lej. Az online szavazás szeptember 27-én zárul tehát, majd szeptember 28 és október 18-a között személyes találkozókon is lehet voksolni. A végső sorrendet az online és a személyesen leadott szavazatok összesítése alapján állítják fel. Szavazni az aktív.rede.ro oldalon tudtok, regisztráció után regisztrálhattok Facebook fiókkal is egyébként.
0: Nálunk pedig hallgathatjátok a továbbiakban is a legnagyobb slágereket, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a

0: Yeah. Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Brico-ban szeptember 16-áig 400 lejes utalványt kapsz az Ariston HS Premium központi fűtéskazára, amelyet mindössze 3145 leért vásárolhatsz meg. Valamint egy termosztatikus szelepet kapsz bármelyik Breeze acél radiátor mellé. Máshol olcsóbban találod meg, mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brico. Együtt. Munkára készen.
0: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
2: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lab Osan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tukbékrossz ropogós falatkák wow ára mindössze 79 bani. Iskola Vauárakkal csak az Osannál.
3: Az Erában az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100 vásárló között vagy, zúzd szét az órát.

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruhabalzsam, 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában. Egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánián, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás, vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges ROE ID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A ROE ID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban. Így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai leányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rosét. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Ma igazán nyárias, meleg napunk lesz, 34 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap visszább csökken a hőmérséklet, 25-26 Celsius fokot mérhetünk a nappali órákban, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Péntektől pedig csapadék is érkezhet a térségünkbe.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári-Sugárút, Berzi és Szföntül-Ladislau utcák közötti szakaszát. a forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Márii sugárút és a Szföntun-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rosú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Márii sugárútra. Jó utat mindenkinek!
3: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Na, számomra eddig tartott ma is a Reggeli Plusz, de most még csak én fogok elköszönni cirka 20 órára. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Mária a továbbiakban is ellehet benneteket a számatokra a legfontosabb tudivalókkal és persze a legjobb zenékkel. Én pedig akkor búcsúzom, vigyázzatok magatokra, szép napot és további jó rádiózást kívánok!
5: Sanyi, nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál velünk, holnap reggel ugyanitt folytatjuk, és folytatjuk a legklasszabb slágerekkel, maradjatok velem, mert hozzam is nektek a folytatást!
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en!

0: Hello, hello, nagyváradiak! Környékbeliek 9 óra múlt, 41 perccel a 89,6-on pedig a reggeli plusz pörög. Ne felejtjétek, ha van kérdésetek, információtok, állunk rendelkezésetekre, vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és ott vagyunk a Facebookon és Instagramon is, plusz FM nagyváradként. Mai kérdésünk az, hogy ti hogyan viszonyultok a házi állatokhoz. Ugyanis miközben sokan a saját kiadásaikon próbálnak spórolni, a kutyák és macskák etetésére egyre többet fordítanak. Úgy tűnik, hogy a házi kedvencek egyre fontosabb szerepet töltenek be a családi költségvetésben is. Egy friss felmérés szerint közben csökken a gyerekek száma, a kutyák és a macskák száma viszont növekszik a romániai háztartásokban. Írjatok nekünk, kommenteljetek, cserébe pedig a legszuperebb slágerekkel folytatjuk.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

Itt a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, azon belül is a reggeli plusz pörög. Arra voltunk ma kíváncsiak, hogy ti hogyan viszonyultok a házi állatokhoz. Érkeztek is kommentek, ezekből csemegézek most. Hajdú Eliz azt írta nekünk, hogy az állataim a legfontosabbak. Havi 500 lei elmegy minőségi heledelre. Ha egyszer felelősséget vállaltam érte, tettem egy ígéretet, hogy jól lesz tartva. Bocsássa meg az Úristen, de sok ember nem ér annyit, mint a macskának egy szál bajusza. Kis Attila Norbert is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy ez kormányok hibája, mert a végtelenségig kizsákmányolják az embereket. Ahhoz, hogy gyereket vállaljon valaki, előbb párt kellene találjon, amit manapság nagyon nehéz, főleg a 30 plusz korosztálynak. Sajnos a politika és mindenféle rossz ideológia teljesen átformálta a társadalmat. Így hát maradt az állat az embernek, mindig kell egy társ, és ezt így pótolja. És most ezt azoknak mondanám, akik még nem olvasták a napi témánkat a Facebook oldalunkon. Arról volt szó, hogy egy friss felmérés szerint csökken a gyerekek száma, a kutyák és macskák száma viszont növekszik a romániai háztartásokban. És van emellett egy szám, ami évről évre egyre aggasztóbb. Egyre kevesebb gyermek születik Romániában, és ez már nem egyszerűen egy demográfiai adat, hanem olyan folyamat, ami az oktatástól kezdve a munkaerőpiacon át egészen a nyugdíjrendszerig mindenkit érinthet. Az is sokat változott, mikor vállalják az első gyermeket a nők. Mi korábban átlagosan 22 éves kor körül született meg az első baba, ma már inkább a 30 évhez közelít ez az életkor. És van még egy érdekes összefüggés. Tegnap a hírekben éppen arról hallhattatok, hogy lassan elkezdődött a külföldön érő románok hazatérése. Kérdés viszont, hogy közülük hányan maradnak itthon, és hogy a visszatérők között mennyien vannak azok, akik családot is Romániában terveznek. Mert közben továbbra is sokan elhagyják az országot, főleg a fiatal, munkaképes korosztályból. Köszönjük szépen a hozzászólásaitokat, továbbra is várom, írjatok, kommenteljetek, a slágerek pedig már érkeznek is. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group gyár Debrecen Facebook oldalát.
0: Fókuszálj az edzésre,
3: az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik. Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál.
0: Az esemény partnere a Technova.
3: Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
7: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítés kapsz bónuszként a Mike Lamboson bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tukbék Rossz ropogós falatkák wow ára mindössze két lehet 79 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
0: FM-en, interneten és mobilon
8: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése, és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemző közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal, a jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Ma igazán nyárias, meleg napunk lesz, 34 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap visszább csökken a hőmérséklet, 25-26 Celsius fokot mérhetünk a nappali órákban, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Péntektől pedig csapadék is érkezhet a térségünkbe.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
10: Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbakáruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt!
12: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
12: A legfontosabb hírek,
0: információk,
12: jó hangulat
0: és csak jó zene az ébredéshez.
10: 10 óra múlt 3 perccel nagyváradi a környékbeliek, a Plusz FM mikrofonjánál pedig Szegedi Máriát halljátok. Még egy 60 percen keresztül pörög a Reggeli Plusz. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek, információtok lenne. Ma az Ádám nevű hallgatóinkat köszöntjük, névnapjuk alkalmából és persze születésnaposokat is. Hatalmas ölelés küldök mindenkinek és a Plusz FM legklasszabb slágereit, például a következőt. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
12: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Rimafiaisa volt egy álmom, hello, hello, pluszosok! Jelentős uniós támogatásból újítják fel a Kolozs megyei csúcsán az egykori Bonza kastélyt, amely ma az Oktávián Goga mauzóleumnak ad otthont. A kastélyt, a hozzátartozó épületeket és a múzeumparkot összesen csaknem 79,4 millió lejből restaurálják, a munkálatok pedig már el is kezdődtek. A beruházás a teljes múzeum együttest érinti. Megújul többek között az Oktávián Goga mauzóleum, az Ady Endre ház, a Fehérház és a Sziklaház, valamint új funkciót kap a nyári színház is. A munkálatok első szakaszára 32 hónapot szánnak. A második projekt keretében pedig a múzeumparkot és a körülötte húzódó kerítést is felújítják. A Kolozs megyei tanács hosszabb távon a megye más kastélyait is helyreállítaná, céljuk pedig egy kastélyokat összekapcsoló turisztikai útvonal kialakítása. A csúcsai kastély és park 1920-ig a Bonza család tulajdonában volt, majd Oktávián Goga vásárolta meg. A kertben található mauzóleumban Goga és felesége, Vetúria Hanvai nyugszanak, egy külön szoba pedig Ady Endrének és Bonza Bertának, azaz Csinszkának állít emléket, akik 2 évet töltöttek itt. A kastély Goga özvegye 1967-ben emlékmúzeumá alakítatta, majd a román államnak ajándékozta. Felújítják tehát csúcsán az egykori Bonza kastélyt.

0: a slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a 89,6-on a Reggeli Pluszban. Szeptember 7-én elkezdődött az új tanév, és már mondom is, hogy mikor jönnek a vakációk és a különleges programhetek. Az első szünetre október 24-ig kell várni, az őszi vakáció november 1-ig tart. A téli szünet december 23-án kezdődik és január 10-ig tart. A februári egyhetes vakáció időpontjáról a megyei tanfelügyelőségek döntenek, ez február 15 és március 7-e között lesz. A tavaszi szünet pedig április 24-től május 4-ig tart, a nyári vakáció pedig június 19-én kezdődik. Az iskola másként hetet és a zöld hetet szeptember 7 és április 23-a között 5 egymás követő munkanapon szervezik meg. Az időpontokról az iskolák döntenek, és a két hetet eltérő tanítási időszakokban kell lebonyolítani.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszareshop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: A Brico-ban szeptember 16-áig 15%-os kedvezménnyel mindössze 339,99 banért vásárolhatod meg a Bosch ütvefúrógépet, valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 299,99 banért a 800 wattos DeWalt sarokcsiszolót. Hozd el hozzánk régi szerszámodat és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brico. Együtt. Munkára készen.
0: FM-en, interneten és mobilon
4: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában, egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transzilvánián, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges ROE ID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint mint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A ROE ID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban. Így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai lányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochét. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Ma igazán nyárias, meleg napunk lesz, 34 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap visszább csökken a hőmérséklet, 25-26 Celsius fokot mérhetünk a nappali órákban, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Péntektől pedig csapadék is érkezhet a térségünkbe.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodornás utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és táblákkal jelzik azt. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: A folytatásban itt lesz Sabuz és a Barsong című slágere, előtte pedig hozom nektek a The Black Eyed Peas 2009-es dalát. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Remek program ajánlóval érkeztem, pluszosok, ugyanis túrát szervez az EKE 91 Nagyvárad az Aranyos Fűi Jégbarlanghoz szeptember 19-én szombaton. A közepes nehézségű körtúra 15 km hosszú, a szintkülönbség pedig mintegy 550 méter. A program része az Aranyos Fűi Jégbarlang felkeresése, de lehetőség nyílik a partáló Ionel barlang megtekintésére is. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, esőköpenyt és réteges öltözetet javasolnak, emellett elegendő vizet és harapnivalót is érdemes vinni. A résztvevők autóbusszal utaznak, az indulás szombaton reggel 6.30-kor a Dacia Sugárútról, a Monzsárdén virágüzlet előtti buszmegállóból, majd 6.45-kor a Gosdú Liceum mögötti Körösparti parkolóból történik. A csoport várhatóan 20 óra körül érkezik vissza Nagyváradra. Jelentkezni és további információkat kérni Bonnár Katka túravezetőnél lehet a 0771 549 257-es telefonszámon. Egyéb információkat pedig az EKE 91 Nagyvárad weboldalán is olvashattok. Szeptember 19-én, tehát az EKE 91 Nagyvárad az Aranyos Fű Jégbarlanghoz szervez túrát. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a

0: Nagyváradi a környékbeliek, ennyi lett volna a Szerda reggeli plusz, itt a 89,6-on. Köszi, hogy itt voltatok velünk ma is, ezt a jó szokásotokat ne feledjétek. Holnap reggel 6 órától 11 óráig a reggeli plusz ugyanitt vár benneteket. Most átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig pörögnek tovább a Plusz FM legklasszabb slágerei. Déli 12 órától Balog István Vilmos kollégám érkezik, 3 órától pedig Keserű Tamás. Én tehát letészem már a lantot, további jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, Szegedi Mária voltam. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 3 darabos kiszerelésű 2 decis szívószálas teddy üdítő, 4 lej 79 bani, 85 100 g-os Rochand Lakmi csokoládé, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A Románia nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai katonák itt maradjanak. Bukarest továbbra is ebben látja biztonságának szavatolását. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. A felmelegedés miatt egyre több növényfaj jut el a hegycsúcsokra, miközben az alpesi fajok tömegesen pusztulnak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarest továbbra is az amerikai védernyőben látja biztonságának szavatolását. Ezt bizonyítja az is, hogy a legfelsőbb védelmi tanács legutóbbi ülésének az Egyesült Államok romániai katonai jelenlétének biztosítása volt az egyik fő témája. A testület annak apropóján vizsgálta az amerikai jelenlétet, hogy az Egyesült Államok már korábban bejelentette. Felülvizsgálja európai katonai pozícióját, vagyis arra készül, hogy kivonja a kontinensen állomásozó egységeinek egy részét. A Románia nemzetbiztonsági doktrinája viszont éppen a NATO tagságra, illetve az azzal járó amerikai védelemre alapoz. A tanács tagjai úgy vélik, az Egyesült Államok jelenlétének megerősítését célzó intézkedések stratégiai befektetést jelentenek Románia biztonságába, és alapvető tényezők a NATO keleti szárnyának védelmében. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondása az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet. Eszerint Románia agrárélelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árérték arányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. A Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál. Ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk. Kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Elsőre akár örvendetesnek is tűnhet, hogy az európai hegycsúcsokon ma több növényfajt találni, mint 2 évtizeddel ezelőtt. Egy friss, a Science folyóiratban publikált kutatás szerint azonban ez a látszólagos növekedés valójában azt jelenti, hogy miközben új fajok jelennek meg a magasban, egyre gyorsabban tűnnek el azok a növények, amelyek kifejezetten az alpesi környezethez alkalmazkodtak. Ennek hátterében elsősorban a felmelegedés áll. Ahogy emelkedik a hőmérséklet, olyan növényfajok is egyre magasabbra húzódnak, amelyek korábban inkább az alacsonyabb hegyvidéki területeken éltek. Csak hogy ezzel párhuzamosan éppen azok a fajok kerülnek bajba, amelyeknek a magas hegyi környezet az eredeti élőhelyük. A fajok eltűnése sokszor jóval később következik be, mint az őket veszélyeztető környezeti változás. A magas hegyi növények között számos hosszú életű évelő faj található, amelyek még akkor is képesek egy ideig fennmaradni egy adott területen, amikor az éghajlati körülmények már egyre kevésbé kedvezőek számukra.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon még marad a kánikula, akár 32 fok is lehet napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Megérkezik a csapadék, és ezzel együtt a szél is megélénkülhet, illetve jelen pillanatban erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Holnaptól lehűlés kezdődik, csütörtökön már mindössze csak 23, pénteken pedig csak 19 fokot mérhetünk napközben.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Hát a hét közepén szerdán, szeptember 9-én akkor itt az idő, hogy a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában és az ősz hivatalos adóján elinduljon a Sláger Plusz 321. Csapjunk a lovak közé, a mikrofonnál a következő 4 órában Kessérű Tomi. Tartsatok velem, várlak benneteket, hozom a rengeteg fontos információt és a helyi aktualitást, jönnek a témák és jönnek a legjobb zenék is. Hát már megint a mesterséges intelligencia. Kérem szépen, azt mondják a szakemberek, ez egészen pontosan az AI Summit Budapest 2026-os konferencián hangzott el, hogy a mesterséges intelligencia lehet a hosszú élet új kulcsa. Ezzel foglalkozunk az első órában. Tartsatok velem mindenképpen, most pedig már is pörgetem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: kellemes szerdát kívánok nektek itt a Sláger Plusz első órájában. Ne feledjétek, hogy ebben a hónapban, szeptemberben jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton. A hónap végéig ugyanis 49. alkalommal szervezték meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez, 10 tengerparti üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A díjakat, az árban foglalt szolgáltatásokat és az ajánlatok érvényességi időszakát a szálláshelyek maguk határozzák meg, ezért az egyszerű szállástól a reggeli csomagokon át az all-inclusive ellátásig különböző lehetőségek közül lehet választani. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt a fizetési módot elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoporthoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik mondjuk csak néhány napos vagy esetleg hétvégi tengerparti pihenést terveznek. A Turisztikai Munkáltatók Szövetsége arra hívja fel az utazók figyelmét, hogy azért a foglalás előtt ellenőrizzétek az adott ajánlat pontos érvényességi időszakát és az árban foglalt szolgáltatásokat. Szeptemberben ugyanis egyes a főszezonban megszokott szolgáltatások már korlátozottan vagy pedig egyáltalán nem működhetnek. Érdemes külön rákérdezni az étkezési lehetőségekre, a medencék nyitvatartására, valamint a zenés és szórakoztató programokra is. A résztvevő szálláshelyek aktuális listáját, az általuk kínált árakat, az ajánlatok érvényességi idejét és az elérhetőségeket a Turisztikai Munkáltatók Szövetsége teszi közzé, a foglalást pedig közvetlenül a szálláshelyeknél vagy a programmal résztvevő utazási irodákon keresztül lehet intézni. Mert hogy ősszel is van élet, kérem szépen, úgyhogy akik esetleg most terveznek vakációzni, azoknak hát a legjobbakat és jó pihenést kívánom, folytatódik még az indián nyár, úgy tűnik főként a tengerparton. Nálunk pedig folytatódik a Plusz FM-en a Sláger Plusz a legjobb zenékkel.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Insta.

Figyelem, figyelem, pluszosok! Mostantól online is intézhetőek bizonyos nyugdíjpénztári ügyek, nem tudom, hogy hallottátok-e már. Az Országos Nyugdíjpénztár ugyanis új digitális platformot indított, ahol egy helyen érhetőek el a nyugdíjakkal, társadalombiztosítással és munkahelyi balesetekkel kapcsolatos információk és szolgáltatások. A felhasználók saját fiókjukból kérelmeket nyújthatnak be és dokumentumokat tölthetnek le, így sok esetben nincs szükség személyes ügyintézésre. A korábbi oldalon regisztrált felhasználók a megszokott belépési adataikkal használhatják az új rendszert. A regisztráció egyébként háromféleképpen történhet, ezek közül kettő teljesen online. Az egyik legfontosabb belépési lehetőség a privát virtuális tér. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mi is lépünk tovább itt a Plusszal.

Sláger Plusz első órájában a mesterséges intelligencia a főszerepben, de gondolom ezen már nem lepődtök meg. Az AI Summit Budapest 2026 egyik legizgalmasabb témája idén az volt, hogy a mesterséges intelligencia képes lehet lassítani az öregedést. A szakértők szerint a biológia és az AI találkozása már nem csak új gyógyszereket hozhat, hanem magát az öregedési folyamatot is célba veheti. Kóka János előadásában arról beszélt, az emberi test hardvere a genetika, a szoftvere pedig az epigenetika, és ebbe a rendszerbe most belépett egy új fejlesztő eszköz, az AI. Olyan kutatások zajlanak, ahol a mesterséges intelligencia hónapokra rövidíti le a gyógyszerfejlesztést, és segít megtalálni azokat a pontokat, ahol bizony az öregedés is lassítható. A konferencián elhangzott az is, a hosszabb élet nem csak orvosi kérdés. Ha valóban évtizedeket nyerünk, akkor át kell gondolni a munkát, az oktatást, a nyugdíjrendszert és a társadalmi egyenlőtlenségeket is. A jövőkutatók szerint akár az is elképzelhető, hogy az első 1000 évig élő ember már megszületett. A technológia tehát rohan, a társadalom pedig megpróbál lépést tartani vele. A kérdés nem az, hogy lehet-e hosszabb életünk, hanem az, hogy milyen világot építünk mellé, és ez bizony nagyon fontos. Én örök életet és plusz 20 évet kívánok nektek, ahogyan szoktam ezt mondani, AI nélkül, csupán slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Van befettős, majd nincs haragban.

Ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz első óráját szerdán, szeptember 9-én. Hát, ha eddig jó zenéket hallottatok, akkor még nem tudjátok, hogy mi vár rátok a folytatásban, hiszen én már válogatom össze a slágereket és a magyar kedvenceket, úgyhogy készüljetek. Mindjárt jönnek a hírek természetesen a mai napon Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából, aztán természetesen jövök vissza, és már is mutatom, hogy mi lesz az a dal, amivel kezdünk, amit érdemes várni.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Románia nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai katonák itt maradjanak. Bukarest továbbra is ebben látja a biztonságának szavatolását. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzelt, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárló kosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. A felmelegedés miatt egyre több növényfaj jut el a hegycsúcsokra, miközben az alpesi fajok tömegesen pusztulnak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarest továbbra is az amerikai védernyőben látja biztonságának szavatolását. Ezt bizonyítja az is, hogy a legfelsőbb védelmi tanács legutóbbi ülésének az Egyesült Államok romániai katonai jelenlétének biztosítása volt az egyik fő témája. A testület annak apropóján vizsgálta az amerikai jelenlétet, hogy az Egyesült Államok már korábban bejelentette. Felülvizsgálja európai katonai pozícióját, vagyis arra készül, hogy kivonja a kontinensen állomásozó egységeinek egy részét. A Románia nemzetbiztonsági doktrinája viszont éppen a NATO tagságra, illetve az azzal járó amerikai védelemre alapoz. A tanács tagjai úgy vélik, az Egyesült Államok jelenlétének megerősítését célzó intézkedések stratégiai befektetést jelentenek Románia biztonságába, és alapvető tényezők a NATO keleti szárnyának védelmében. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárló kosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondása az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet. Eszerint Románia agrárélelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árérték arányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. A Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál. Ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk. Kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Elsőre akár örvendetesnek is tűnhet, hogy az európai hegycsúcsokon ma több növényfajt találni, mint két évtizeddel ezelőtt. Egy friss, a Science folyóiratban publikált kutatás szerint azonban ez a látszólagos növekedés valójában azt jelenti, hogy miközben új fajok jelennek meg a magasban, egyre gyorsabban tűnnek el azok a növények, amelyek kifejezetten az alpesi környezethez alkalmazkodtak. Ennek hátterében elsősorban a felmelegedés áll. Ahogy emelkedik a hőmérséklet, olyan növényfajok is egyre magasabbra húzódnak, amelyek korábban inkább az alacsonyabb hegyvidéki területeken éltek. Csak hogy ezzel párhuzamosan éppen azok a fajok kerülnek bajba, amelyeknek a magas hegyi környezet az eredeti élőhelyük. A fajok eltűnése sokszor jóval később következik be, mint az őket veszélyeztető környezeti változás. A magas hegyi növények között számos hosszú életű évelő faj található, amelyek még akkor is képesek egy ideig fennmaradni egy adott területen, amikor az éghajlati körülmények már egyre kevésbé kedvezőek számukra.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon még marad a kánikula, akár 32 fok is lehet napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Megérkezik a csapadék, és ezzel együtt a szél is megélénkülhet, illetve jelen pillanatban erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Holnaptól lehűlés kezdődik, csütörtökön már mindössze csak 23, pénteken pedig csak 19 fokot mérhetünk napközben.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról
3: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel.
2: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában gyűrjük a hetet, hiszen már szerda van, a hét közepén járunk, szeptember 9-e, 09.09 a dátum. Hogyha ezen a mai napon túl leszünk, ha ezt túléljük, akkor holnap már kispéntek, és egy lépéssel közelebb leszünk a hétvégéhez, úgyhogy a legjobbakat kívánom, és természetesen kitartást mindenkinek, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Képzeljétek el, korgik lepték el Londont második Erzsébet emlékére. Ezt a hírt hozom majd nektek az óra második felében, de addig sem fogunk unatkozni, jönnek természetesen a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb történései, illetve azok a kedvencek, amelyeket nagyon szeretünk. Csapjunk bele az órába!
0: Slágerek, magyar kedvencek Margit!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

szerdán a Sláger Plusz második órájában egy jó kis lehetőség a folytatásban, ugyanis túrát szervez az EKE 91 Nagyvárad az Aranyosfői Jégbarlanghoz szeptember 19-én szombaton. A közepes nehézségű körtúra 15 km hosszú, a szintkülönbség pedig mintegy 550 méter. A program része az Aranyosfői Jégbarlang felkeresése, de lehetőség nyílik a János Kapu barlang megtekintésére is. A barlangok belépője 20, illetve 13 lej. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, esőköpenyt és réteges öltözetet javasolnak. Emellett elegendő vizet és harapnivalót is érdemes vinni. A résztvevők autóbusszal utaznak. Az indulás szombaton reggel 6 óra 30 perc kora Dacia sugárútról, a Monjardin virágüzlet előtti buszmegállóból, majd 6.45 kora a Gosdú Líceum mögötti Körösparti parkolóból. A csoport várhatóan 20 óra körül érkezik vissza Nagyváradra. Ha felkeltettem az érdeklődéseteket, akkor jelentkezni és további információkat kérni. Bondár Katka túravezetőnél lehet a 0771 549 257-es telefonszámon, mindez tehát szeptember 19-én szombaton. Kalandra fel, de azért a Plusz FM-et is vigyétek magatokkal, nagyon egyszerűen megtehető ez, ugye van nekünk egy ilyen kis mobil applikációnk, azt csak rápattintjátok a telóra, ha még esetleg nincsen rajta, és már is ott vagyunk a fületekben. Hát jó túrázást mindenkinek!

Plusz FM-en a Sláger Klubban kérném szépen a nyugdíjasok figyelmét is. Ugyanis decemberben 300-500 lei plusz pénz érkezik azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi nyugdíjjövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Az egyszeri támogatás különösen fontos lehet számukra, hiszen a nyugdíjak általános emelése idén is elmaradt. Így immár második éve maradt változatlan a nyugdíjak kiszámításához használt 81 lejes referenciapont értéke. A decemberi részletnél nem a májusi kifizetéskor figyelembe vett összegből indulnak ki, hanem a novemberre járó nyugdíjjövedelem alapján ismét megállapítják, hogy az érintett melyik kategóriába tartozik. Így például 1450 lejes összesített nyugdíjjövedelem esetén 500 lej, 1800 lejnél 400 lej, 2600 lejnél pedig 300 lej jár. A pénzt a területi, illetve ágazati nyugdíjpénztárak hivatalból folyósítják, ezért az érintetteknek nem kell kérvényt benyújtaniuk, vagy mondjuk külön igazolásokat beszerezniük, ez mindenképpen jó. Köszi a figyelmet!

Megyünk tovább itt a Sláger Pluszban a második órában, és akkor brit felségterületre elvezünk. Londont múlt vasárnap nagyon különleges látvány fogadta. Több száz korgi vonult végig a városon, második Erzsébet királyné emlékére. A brit uralkodó ikonikus kutyafajtája most egy szeretetteljes, mégis megható felvonulás főszereplője lett, amelyet a rajongók és a gazdik szerveztek a halálának az évfordulójára. A menet a Buckingham palota közelében indult, és hamar turista látványossággá vált. Mindenki fotózta a kis rövidlábú kutyákat, akik színes kendőkben, koronás nyakkörvekben és ünnepi szettekben sétáltak. A szervezők szerint a korgik nem csak Erzsébet kedvencei voltak, hanem a brit kultúra részei is. A királynő élete során több mint 30 ilyen kutyát nevelt. A felvonulás célja az volt, hogy a város egy vidám, szeretettel teli gesztussal emlékezzen meg a királynőről. A résztvevők azt mondták, a korgik jelenléte pontosan azt a derűt hozta vissza, amit sokan Erzsébet személyéhez kötnek. London tehát egy napra újra korgi várossá vált, és ezzel egy különleges, emberi módon idézte fel a királynő örökségét.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: No, itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában szeptember 9-én szerdán zárjuk a Sláger Plusz második óráját is. Bízom benne, hogy jól vagytok, és hogy mindenkivel minden oké. Velem igen, itt vagyok veletek továbbra is a stúdióban, bár most átadom a szót a mikrofont, hiszen jönnek a friss hírek, az aktualitások, az információk. Ábrahám Miklós kollégámtól fogadjátok őt is nagyon sok szeretettel. A hírek után aztán indul a harmadik óra méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A Románia nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai katonák itt maradjanak. Bukarest továbbra is ebben látja biztonságának szavatolását. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzelt, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. A felmelegedés miatt egyre több növényfaj jut el a hegycsúcsokra, miközben az alpesi fajok tömegesen pusztulnak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarest továbbra is az amerikai védernyőben látja biztonságának szavatolását. Ezt bizonyítja az is, hogy a legfelsőbb védelmi tanács legutóbbi ülésének az Egyesült Államok romániai katonai jelenlétének biztosítása volt az egyik fő témája. A testület annak apropóján vizsgálta az amerikai jelenlétet, hogy az Egyesült Államok már korábban bejelentette. Felülvizsgálja európai katonai pozícióját, vagyis arra készül, hogy kivonja a kontinensen állomásozó egységeinek egy részét. A Románia nemzetbiztonsági doktrinája viszont éppen a NATO tagságra, illetve az azzal járó amerikai védelemre alapoz. A tanács tagjai úgy vélik, az Egyesült Államok jelenlétének megerősítését célzó intézkedések stratégiai befektetést jelentenek Románia biztonságába, és alapvető tényezők a NATO keleti szárnyának védelmében. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondása az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet. Eszerint Románia agrárélelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árértékarányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. A Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékek exportál. Ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk. Kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Elsőre akár örvendetesnek is tűnhet, hogy az európai hegycsúcsokon ma több növényfajt találni, mint két évtizeddel ezelőtt. Egy friss, a Science folyóiratban publikált kutatás szerint azonban ez a látszólagos növekedés valójában azt jelenti, hogy miközben új fajok jelennek meg a magasban, egyre gyorsabban tűnnek el azok a növények, amelyek kifejezetten az alpesi környezethez alkalmazkodtak. Ennek hátterében elsősorban a felmelegedés áll. Ahogy emelkedik a hőmérséklet, olyan növényfajok is egyre magasabbra húzódnak, amelyek korábban inkább az alacsonyabb hegyvidéki területeken éltek. Csak hogy ezzel párhuzamosan éppen azok a fajok kerülnek bajba, amelyeknek a magas hegyi környezet az eredeti élőhelyük. A fajok eltűnése sokszor jóval később következik be, mint az őket veszélyeztető környezeti változás. A magas hegyi növények között számos hosszú életű évelő faj található, amelyek még akkor is képesek egy ideig fennmaradni egy adott területen, amikor az éghajlati körülmények már egyre kevésbé kedvezőek számukra.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon még marad a kánikula, akár 32 fok is lehet napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Megérkezik a csapadék, és ezzel együtt a szél is megélénkülhet, illetve jelen pillanatban erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Holnaptól lehűlés kezdődik, csütörtökön már mindössze csak 23, pénteken pedig csak 19 fokot mérhetünk napközben.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, hölgyek, urak, fiúk, lányok, éppen most felezzük meg a Sláger Pluszt, hiszen fél időnél járunk, ez már a harmadik óra itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. 2026. szeptember 9-e van szerda, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi, és természetesen ebben az órában sem hagylak benneteket unatkozni. Mindenképpen figyeljetek, füleljetek, jönnek a fontos infók, a helyi aktualitások. Aztán arról is beszámolok majd, hogy drágulnak a Temu rendelések az EU új díja miatt, illetve jönnek a jó zenék is, a slágerek és a magyar kedvencek, és a jó hír, hogy ezeket tök ingyen kapjátok.
1: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Egy kis kultúra és programajánlat nektek a Sláger Plusz harmadik órájában. Értékes néprajzi gyűjteményből nyílt kiállítása a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. A lélek leggyengédebb virágai falun nyíltak című tárlat Ráb Rudolf több tízezer darabos gyűjteményéből válogat. A kiállítás olyan régi, gondosan megmunkált tárgyakat mutat be, amelyek egykor a falusi háztartások mindennapjainak részei voltak, és ma már egy letűnt életformát idéznek fel. A tárlat egyben főhajtás Ráb Rudolf gyűjtő munkája előtt, aki a kommunizmus évtizedeiben szenvedélyesen gyűjtötte Erdély és a Párcium néprajzi emlékeit, majd mintegy 10 000 tárgyból álló hagyatékát 2010-ben a nagyváradi római katolikus püspökségnek adományozta. A gyűjtemény azért is különösen értékes, mert számos olyan tárgyat őrzött meg, amelyek a mindennapi használatból eltűnve ma már kulturális és történeti emlékként fontosak. A második emeleti kamara kiállítás legalább egy éven át, vagyis 2027 őszéig látogatható a püspöki palotában, úgyhogy van még időtök megnézni, de azért ne feledkezzetek meg róla. Mint ahogyan a jó zenékről én sem feledkezem meg itt a Pluszon, figyeljetek!

Itt van az ősz, itt van újra, hölgyeim és uraim, szeptember 9-e szerda van, ez pedig a Sláger Plusz, és ha már ősz, megkezdi a 2026-2027-es fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli fűtési rendszereken végzett munkálatokat. A szolgáltató közleménye szerint a hálózat feltöltése és nyomás alá helyezése miatt különösen fontos, hogy a lakásokban, illetve a tömbházak közös rendszerein végzett javítások időben befejeződjenek. Ellenkező esetben meghibásodások, akár a lakások vagy a tömbházak pincéinek elárasztása is előfordulhat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett munkálatokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. A hálózat feltöltésének aktuális állapotáról a fogyasztók a hőszolgáltató 0800 078 100-as, valamennyi vezetékes és mobil hálózatból ingyenesen hívható zöld számán, illetve a 0259 467 577-es diszpécser számon kérhetnek tájékoztatást. Köszönöm szépen az együttműködéseteket!

Itt a Sláger Plusz harmadik órájában mindazokhoz is szólnék, akik szoktak a Temuról rendelgetni. Hát kérem szépen, az ősz, illetve a szeptember meglepetést hozott a vásárlók számára. A Temu rendelések ára ugyanis hirtelen megugrott. Ennek az oka egy új EU-s kezelési díj, amelyet minden olyan csomagra felszámítanak most már, amelyet az unió területére küldenek. A díj célja, hogy átláthatóbbá tegye a vámkezelést és visszaszorítsa azokat a rendkívül olcsó, sokszor nagyon rossz minőségű silánytermékeket, amelyek eddig a vám határ alatt érkeztek. A vásárlók pedig most azt látják, hogy a korábban nagyon olcsó ételekhez is hozzáadódik egy fix összeg, így a végösszeg akár több euróval is magasabb lehet. A szakértők szerint ez nem átmeneti jelenség. Az EU hosszú távon szeretné szabályozni az ázsiai óriás platformok működését, és egyenlő versenyfeltételeket teremteni az európai kereskedőknek. A változás hatása már érződik. Sokan visszafogják az impulzus vásárlást, és jobban megnézik, hogy mit rendelnek. A Temu pedig jelen pillanatban nyilván új stratégiákat keres, hogy a pluszköltségek ellenére is megtartsa a vásárlókat. Az üzenet egyébként nagyon egyszerű, az olcsó online rendelés korszaka ugyan nem tűnik el, de már nem olyan olcsó, mint korábban. Úgyhogy szerintem érdemes elgondolkozni azon, és érdemes azt megfontolni, hogy a hazai kereskedőktől vásároljunk. Lehet, hogy egy picivel több lesz, de 100%, hogy sokkal tartósabbak és sokkal jobbak azok a termékek, amelyek itt készülnek, mint amelyeket ugye Kínából a Temun keresztül rendelünk. És hát gondoljunk bele, azért vannak nagyon fontos dolgok, mondjuk vannak elektronikai eszközök, konnektorok, elosztók, stb., amiket, hogyha a Temuról rendelünk, azok akár még tűzveszélyesek is lehetnek, amelyeket viszont itthon vásárolunk meg, azért azok EU szabványok, úgyhogy szerintem a biztonság mindenek előtt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és mindenek előtt a slágerek és a magyar kedvencek, hiszen a Plusz FM-et hallgatjátok.

0: Az elmúlt 60 percben a Sláger Plus harmadik óráját hallottátok. Kellemes szerdát kívánok és kívánunk nektek 2026. szeptember 9-én itt a Plus FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Nézzük a folytatást, ugye friss hírek, ropogós információk jönnek. A mai nap ügyeletes hírszerkesztője vár benneteket, Ábrahám Miklós. Nagy taps, fogadjátok sok szeretettel. Aztán természetesen startol a negyedik felvonás méghozzá olyan zenékkel, hogy eláll a fületek. Erre itt a bizonyíték.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése, és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki. A lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemző közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon még marad a kánikula, akár 32 fok is lehet napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Megérkezik a csapadék, és ezzel együtt a szél is megélénkülhet, illetve jelen pillanatban erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Holnaptól lehűlés kezdődik, csütörtökön már mindössze csak 23, pénteken pedig csak 19 fokot mérhetünk napközben.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Markitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: A Sláger Plusz utolsó negyedik felvonásához, órájához érkeztünk el szeptember 9-én szerdán a hét közepén a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A mikrofonnál a stúdióban továbbra is a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda Keserű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, még mindig fontos infókkal, helyi aktualitásokkal, ezeket ősszel is tőlünk kap. kapjátok, illetve egy újabb érdekességgel az óra második felében, méghozzá egészen pontosan szokásokkal, amelyek 50 felett javítják a memóriát. Mindenképpen figyeljetek, és én sem feledkezem meg természetesen, ha jó zenékről sem, úgyhogy már is kezdünk, remélem felkészültetek.
1: Slágerek, magyar kedvencek Margittá.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sláger plusz 4. óra, szeptember 9-e szerda, és egy újabb mindenkit érintő fontos info. Az időjárási viszonyoktól függően szeptember 10-e és 30-a között naponta 22-30 és hajnali 4-30 között rágcsálóírtási, rovarírtási, fertőtlenítési és növényvédelmi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, ugye különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat is, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól kezdve egészen a hajnali órákig lehetőség szerint tartsátok az zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, azaz távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. További információért vagy részletekért hívható a 0259 266 086-os telefonszám. Mindez tehát szeptember 10-e és 30-a között, naponta 22-30 és hajnali 4-30 között. Köszönöm az együttműködéseteket. Nálunk pedig folyamatosan jó zenék itt a Pluszon. Everybody get up.

Kedves tanuló ifjúság, kedves diákok, tudom, hogy még csak most kezdődött el a tanév, de érdemes jól teljesíteni. Ugyanis 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanulók 2000 lejes jutalommal részesülnek. A közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, hogy folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat, írja az Agile Press. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalmak kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 ezer lejt fordít a kormány. 14 ezer lejt a nyolcadikosok, 460 ezer lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Az idén egyébként 7 nyolcadikos tanuló ért el 10-es átlagot a képességfelmérőn, az érettségi vizsgát pedig 92 végzős teljesítette 10-es átlaggal. Hát ha én most érettségiznék, én is megpróbálnék a lehető legjobban teljesíteni, úgyhogy azt tanácsolom nektek is, hiszen amint hallhattátok, bizony-bizony megéri.

Hát kérem szépen, ez már a Sláger plusz negyedik órája, és akkor jöjjenek a szokások, amelyek 50 felett is javítják a memóriát. Figyeljetek, mert visszakérdezem majd. Egy friss egészségügyi összefoglaló szerint néhány egyszerű, mindennapi szokás látványosan javíthatja a memóriát 50 év felett. A szakértők kiemelik, hogy nem csodaszerekre van szükség, hanem olyan rutinokra, amelyek támogatják az agy természetes működését. Az egyik legfontosabb a rendszeres tempós séta, mert hogy ez javítja a vérkeringést, és ezzel az agy oxigénellátását. Ugyanilyen hatékony a tanulás vagy az olvasás. Új receptek, új útvonalak, vagy akár egy idegen nyelv pár szava is, hát nagyon nagy edzés a memóriának. A kutatók szerint a társas kapcsolatok is kulcsfontosságúak. Egy rövid beszélgetés, egy közös program, vagy mondjuk egy hétköznapi találkozás is aktiválja azokat az agyi területeket, amelyek a megjegyzésért felelnek. A cikk egyébként külön kiemeli a minőségi alvást és a rendszeres hidratálást, mert ezek nélkül az agy egyszerűen nem tud optimálisan működni. A szakértők szerint már néhány hét alatt érezhető a változás, tisztább gondolkodás, jobb fókusz és stabilabb memória. Az agy üzenete nagyon egyszerű, egyébként nem kor szerint működik, hanem szokások szerint, úgyhogy én ezt nem is kötném ahhoz, hogy ezek 50 feletti dolgok, amelyeket ugye meg kell tennünk. Én azt mondom, hogy ezt mindenki kipróbálhatja kortól függetlenül, mert valószínűleg csak haszna fog származni a dologból, úgyhogy hajrá mindenkinek mindent bele. Én még hozzátenném ehhez egyébként a Plusz FM hallgatását is, hiszen a jó zenék is ugye hát hozzájárulnak ahhoz, hogy jó napunk legyen, és hogy ne feledkezzünk meg a dolgokról. Én sem rólatok. Megyünk tovább!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ambefettus baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No hát a mai napnak a végére értünk, villámgyorsan eltelt ez a 4 óra itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban. Én nagyon élveztem, remélem, hogy ti is, úgyhogy találkozzunk holnap is kispénteken, csütörtökön a szokott időben és helyen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. További jó rádiózást kívánok nektek, mindjárt jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig indul, startol egy újabb zenei óra, hogy mivel, már is mutatom. Hello mindenkinek!

ez itt a Plusz FM, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Hát az a helyzet, hogy csak nézem az órámat, gyanúsan gyorsan eltelt ez a mai három óránk közösen. Remélem, hogy sikerült egy kicsit felpörgetni a munkaidőtöket. Részemre mára ennyi, de nem maradtok egyedül, jön a mikrofon mögé Keserű Tomi. A délután hátralévő részét vele tölthetitek. Ő Alex Warren dalával nyit majd, mindjárt a Burning Down.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában, egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánia, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges ROE ID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A ROE-ID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban. Így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai leányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban északol Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochert. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hát a hét közepén szerdán, szeptember 9-én akkor itt az idő, hogy a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában és az ősz hivatalos adóján elinduljon a Sláger Plusz 3-2-1. Csapjunk a lovak közé, a mikrofonnál a következő 4 órában Kessérű Tomi. Tartsatok velem, várlak benneteket, hozom a rengeteg fontos információt és a helyi aktualitást, jönnek a témák és jönnek a legjobb zenék is. Hát már megint a mesterséges intelligencia. Kérem szépen, azt mondják a szakemberek, ez egészen pontosan az AI Summit Budapest 2026-os konferencián hangzott el, hogy a mesterséges intelligencia lehet a hosszú élet új kulcsa. Ezzel foglalkozunk az első órában. Tartsatok velem mindenképpen, most pedig már is pörgetem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

kellemes szerdát kívánok nektek itt a Sláger Plusz első órájában. Ne feledjétek, hogy ebben a hónapban, szeptemberben jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton. A hónap végéig ugyanis 49. alkalommal szervezték meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez, 10 tengerparti üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A díjakat, az árban foglalt szolgáltatásokat és az ajánlatok érvényességi időszakát a szálláshelyek maguk határozzák meg, ezért az egyszerű szállástól a reggeli csomagokon át az all-inclusive ellátásig különböző lehetőségek közül lehet választani. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt a fizetési módot elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoporthoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik mondjuk csak néhány napos vagy esetleg hétvégi tengerparti pihenést terveznek. A Turisztikai Munkáltatók Szövetsége arra hívja fel az utazók figyelmét, hogy azért a foglalás előtt ellenőrizzétek az adott ajánlat pontos érvényességi időszakát és az árban foglalt szolgáltatásokat. Szeptemberben ugyanis egyes a főszezonban megszokott szolgáltatások már korlátozottan vagy pedig egyáltalán nem működhetnek. Érdemes külön rákérdezni az étkezési lehetőségekre, a medencék nyitvatartására, valamint a zenés és szórakoztató programokra is. A résztvevő szálláshelyek aktuális listáját, az általuk kínált árakat, az ajánlatok érvényességi idejét és az elérhetőségeket a Turisztikai Munkáltatók Szövetsége teszi közzé, a foglalást pedig közvetlenül a szálláshelyeknél vagy a programmal résztvevő utazási irodákon keresztül lehet intézni. Mert hogy ősszel is van élet, kérem szépen, úgyhogy akik esetleg most terveznek vakációzni, azoknak hát a legjobbakat és jó pihenést kívánom, folytatódik még az indián nyár, úgy tűnik, főként a tengerparton. Nálunk pedig folytatódik a Plusz FM-en, a Sláger Plusz a legjobb zenékkel.

0: Figyelem, figyelem, pluszosok! Mostantól online is intézhetőek bizonyos nyugdíjpénztári ügyek, nem tudom, hogy hallottátok-e már. Az Országos Nyugdíjpénztár ugyanis új digitális platformot indított, ahol egy helyen érhetőek el a nyugdíjakkal, társadalombiztosítással és munkahelyi balesetekkel kapcsolatos információk és szolgáltatások. A felhasználók saját fiókjukból kérelmeket nyújthatnak be és dokumentumokat tölthetnek le, így sok esetben nincs szükség személyes ügyintézésre. A korábbi oldalon regisztrált felhasználók a megszokott belépési adataikkal használhatják az új rendszert. A regisztráció egyébként háromféleképpen történhet, ezek közül kettő teljesen online. Az egyik legfontosabb belépési lehetőség a privát virtuális tér. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mi is lépünk tovább itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
1: Az erában az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: juttatvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: A Brikóban szeptember 16-áig 40%-os kedvezménnyel mindössze 179 leírt vásárolhatod meg a 3000 wattos McAllister elektromos lombfúvót. Valamint 400 lejes utalványt kapsz az 1500 wattos McAllister fahasítóra, amelyet mindössze 1199 leért vásárolhatsz meg. Hozd el régi szerszámodat és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brico. Együtt. Munkára készen.
2: És most vissza a zenéhez.
3: No, már is mondom nektek a Sláger Plusz első órájában a séf ajánlatát. Nem sokára jön a téma, hát már megint a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Ugyanis azt mondják a szakemberek most, hogy az AI lehet a hosszú élet új kulcsa. Hogy hogyan, az kiderül hamarosan, és hát a hosszú élethez természetesen kellenek a jó zenék is. Erről meg én gondoskodom itt a Plusz FM-en, oké? Okay?
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Sláger plusz első órájában a mesterséges intelligencia a főszerepben, de gondolom ezen már nem lepődtök meg. Az AI Summit Budapest 2026 egyik legizgalmasabb témája idén az volt, hogy a mesterséges intelligencia képes lehet lassítani az öregedést. A szakértők szerint a biológia és az AI találkozása már nem csak új gyógyszereket hozhat, hanem magát az öregedési folyamatot is célba veheti. Kóka János előadásában arról beszélt, az emberi test hardvere a genetika, a szoftvere pedig az epigenetika, és ebbe a rendszerbe most belépett egy új fejlesztő eszköz, az AI. Olyan kutatások zajlanak, ahol a mesterséges intelligencia hónapokra rövidíti le a gyógyszerfejlesztést, és segít megtalálni azokat a pontokat, ahol bizony az öregedés is lassítható. A konferencián elhangzott az is, a hosszabb élet nem csak orvosi kérdés. Ha valóban évtizedeket nyerünk, akkor át kell gondolni a munkát, az oktatást, a nyugdíjrendszert és a társadalmi egyenlőtlenségeket is. A jövő kutatók szerint akár az is elképzelhető, hogy az első 1000 évig élő ember már megszületett. A technológia tehát rohan, a társadalom pedig megpróbál lépést tartani vele. A kérdés nem az, hogy lehet-e hosszabb életünk, hanem az, hogy milyen világot építünk mellé, és ez bizony nagyon fontos. Én örök életet és plusz 20 évet kívánok nektek, ahogyan szoktam ezt mondani, AI nélkül, csupán slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

0: Ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz első óráját szerdán, szeptember 9-én. Hát, ha eddig jó zenéket hallottatok, akkor még nem tudjátok, hogy mi vár rátok a folytatásban, hiszen én már válogatom össze a slágereket és a magyar kedvenceket, úgyhogy készüljetek. Mindjárt jönnek a hírek természetesen a mai napon Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából, aztán természetesen jövök vissza, és már is mutatom, hogy mi lesz az a dal, amivel kezdünk, amit érdemes várni. Music from the music, my new religion.
1: New religion. Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 65 g-os Chio Chips 2 lej 99 bani, a 0,25-ös dobozos Coca-Cola 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A Románia nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai katonák itt maradjanak. Bukarest továbbra is ebben látja biztonságának szavatolását. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. A felmelegedés miatt egyre több növényfaj jut el a hegycsúcsokra, miközben az alpesi fajok tömegesen pusztulnak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarest továbbra is az amerikai védernyőben látja biztonságának szavatolását. Ezt bizonyítja az is, hogy a legfelsőbb védelmi tanács legutóbbi ülésének az Egyesült Államok romániai katonai jelenlétének biztosítása volt az egyik fő témája. A testület annak apropóján vizsgálta az amerikai jelenlétet, hogy az Egyesült Államok már korábban bejelentette. Felülvizsgálja európai katonai pozícióját, vagyis arra készül, hogy kivonja a kontinensen állomásozó egységeinek egy részét. A Románia nemzetbiztonsági doktrinája viszont éppen a NATO tagságra, illetve az azzal járó amerikai védelemre alapoz. A tanács tagjai úgy vélik, az Egyesült Államok jelenlétének megerősítését célzó intézkedések stratégiai befektetést jelentenek Románia biztonságába, és alapvető tényezők a NATO keleti szárnyának védelmében. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondása az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet. Eszerint Románia agrárélelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árérték arányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. A Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál. Ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk. Kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Elsőre akár örvendetesnek is tűnhet, hogy az európai hegycsúcsokon ma több növényfajt találni, mint két évtizeddel ezelőtt. Egy friss, a Science folyóiratban publikált kutatás szerint azonban ez a látszólagos növekedés valójában azt jelenti, hogy miközben új fajok jelennek meg a magasban, egyre gyorsabban tűnnek el azok a növények, amelyek kifejezetten az alpesi környezethez alkalmazkodtak. Ennek hátterében elsősorban a felmelegedés áll. Ahogy emelkedik a hőmérséklet, olyan növényfajok is egyre magasabbra húzódnak, amelyek korábban inkább az alacsonyabb hegyvidéki területeken éltek. Csak hogy ezzel párhuzamosan éppen azok a fajok kerülnek bajba, amelyeknek a magas hegyi környezet az eredeti élőhelyük. A fajok eltűnése sokszor jóval később következik be, mint az őket veszélyeztető környezeti változás. A magas hegyi növények között számos hosszú életű évelő faj található, amelyek még akkor is képesek egy ideig fennmaradni egy adott területen, amikor az éghajlati körülmények már egyre kevésbé kedvezőek számukra.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Ha mai napon még marad a kánikula, akár 32 fok is lehet napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Megérkezik a csapadék, és ezzel együtt a szél is megélénkülhet, illetve jelen pillanatban erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Holnaptól lehűlés kezdődik, csütörtökön már mindössze csak 23, pénteken pedig csak 19 fokot mérhetünk napközben.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozás van érvényben Nagyváradon a Dragos-Fodé utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén legyetek óvatosak és tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő szakszemélyzet utasításait. Illetve ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteit függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbach áruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában gyűrjük a hetet, hiszen már szerda van, a hét közepén járunk, szeptember 9-e, 09.09 a dátum, hogyha ezen a mai napon túl leszünk, ha ezt túléljük, akkor holnap már kispéntek, és egy lépéssel közelebb leszünk a hétvégéhez, úgyhogy a legjobbakat kívánom, és természetesen kitartást mindenkinek, a mikrofonnál kísérjük Tomi. Képzeljétek el, korgik lepték el Londont második Erzsébet emlékére. Ezt a hírt hozom majd nektek az óra második felében, de addig sem fogunk unatkozni, jönnek természetesen a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb történései, illetve azok a kedvencek, amelyeket nagyon szeretünk. Csapjunk bele az órába!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz

Szerdán a Sláger Plusz második órájában egy jó kis lehetőség a folytatásban, ugyanis túrát szervez az EKE 91 Nagyvárad az Aranyosfői Jégbarlanghoz szeptember 19-én szombaton. A közepes nehézségű körtúra 15 km hosszú, a szintkülönbség pedig mintegy 550 méter. A program része az Aranyosfői Jégbarlang felkeresése, de lehetőség nyílik a János Kapu barlang megtekintésére is. A barlangok belépője 20, illetve 13 lej. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, esőköpenyt és réteges öltözetet javasolnak. Emellett elegendő vizet és harapnivalót is érdemes vinni. A résztvevők autóbusszal utaznak. Az indulás szombaton reggel 6 óra 30 perckor a Dacia sugárútról, a Monjardin virágüzlet előtti buszmegállóból, majd 6.45-kor a Gosdú Líceum mögötti Körösparti parkolóból. A csoport várhatóan 20 óra körül érkezik vissza Nagyváradra. Ha felkeltettem az érdeklődéseteket, akkor jelentkezni és további információkat kérni. Bondár Katka túravezetőnél lehet a 0771 549 257-es telefonszámon, mindez tehát szeptember 19-én szombaton. Kalandra fel, de azért a Plusz FM-et is vigyétek magatokkal, nagyon egyszerűen megtehető ez, ugye van nekünk egy ilyen kis mobil applikációnk, azt csak rápattintjátok a telóra, ha még esetleg nincsen rajta, és már is ott vagyunk a fületekben. Hát jó túrázást mindenki!

0: Itt a Plusz FM-en a Sláger Pluszban kérném szépen a nyugdíjasok figyelmét is. Ugyanis decemberben 300-500 lei plusz pénz érkezik azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi nyugdíjjövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Az egyszeri támogatás különösen fontos lehet számukra, hiszen a nyugdíjak általános emelése idén is elmaradt. Így immár második éve maradt változatlan a nyugdíjak kiszámításához használt 81 lejes referenciapont értéke. A decemberi részletnél nem a májusi kifizetéskor figyelembe vett összegből indulnak ki, hanem a novemberre járó nyugdíjjövedelem alapján ismét megállapítják, hogy az érintett melyik kategóriába tartozik. Így például 1450 lejes összesített nyugdíjjövedelem esetén 500 lej, 1800 lejnél 400 lej, 2600 lejnél pedig 300 lej jár. A pénzt a területi, illetve ágazati nyugdíjpénztárak hivatalból folyósítják, ezért az érintetteknek nem kell kérvényt benyújtaniuk, vagy mondjuk külön igazolásokat beszerezniük, ez mindenképpen jó. Köszi a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Fókuszálj az edzésre, az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik. Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál. Az esemény partnere a Technova. Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk.
2: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
3: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
4: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Az Osan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lambosan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tuk Bakerhoz ropogós palackák Wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola Wow árakkal csak az Osannál.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Szeptember 9-én szerdán a Sláger Plusz második órájának témájára készítelek fel benneteket. Ellátogatunk majd az Egyesült Királyságba, ahol Londont múlt vasárnap korgik lepték el, egészen pontosan második Erzsébet emlékére. Nagyon látványosra sikerült a felvonulás, virtuálisan majd megnézzük őket, addig meg hát itthonról hallgatjuk a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Megyünk tovább itt a Sláger Pluszban a második órában, és akkor brit felségterületre elvezünk. Londont múlt vasárnap nagyon különleges látvány fogadta. Több száz korgi vonult végig a városon, második Erzsébet királyné emlékére. A brit uralkodó ikonikus kutyafajtája most egy szeretetteljes, mégis megható felvonulás főszereplője lett, amelyet a rajongók és a gazdik szerveztek a halálának az évfordulójára. A menet a Buckingham palota közelében indult, és hamar turista látványossággá vált. Mindenki fotózta a kis rövidlábú kutyákat, akik színes kendőkben, koronás nyakkörvekben és ünnepi szettekben sétáltak. A szervezők szerint a korgik nem csak Erzsébet kedvencei voltak, hanem a brit kultúra részei is. A királynő élete során több mint 30 ilyen kutyát nevelt. A felvonulás célja az volt, hogy a város egy vidám, szeretettel teli gesztussal emlékezzen meg a királynőről. A résztvevők azt mondták, a korgik jelenléte pontosan azt a derűt hozta vissza, amit sokan Erzsébet személyéhez kötnek. London tehát egy napra újra korgi várossá vált, és ezzel egy különleges, emberi módon idézte fel a királynő örökségét.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: No, itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában szeptember 9-én szerdán zárjuk a Sláger Plusz második óráját is. Bízom benne, hogy jól vagytok, és hogy mindenkivel minden oké. Velem igen, itt vagyok veletek továbbra is a stúdióban, bár most átadom a szót a mikrofont, hiszen jönnek a friss hírek, az aktualitások, az információk. Ábrahám Miklós kollégámtól fogadjátok őt is nagyon sok szeretettel. A hírek után aztán indul a harmadik óra méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel. Valaki mondta, hogy boldogot látott, hogy tovább is léptél, és mondták, hogy látszott.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Ta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 120 g-os Scandia csirke, illetve sertéspástétom 3 lej 49 bani, 3x 160 g-os Rio Mare insalati szimeton halsaláta 24 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
4: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
5: Gyere a Brikóba is szeptember 16-áig 8%-os kedvezménnyel, négyzetméterenként mindössze 39,99 banírt vásárolhatod meg a 0,5 mm-es matt szürke mediterrán smart fémtető cserepet. Valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 199 leírtam meg Alistair fúrókalapácsot. Gyere előzletünkbe, vagy rendelj az alkalmazásban! Ritka.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése, és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeres csak a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskolaorvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon még marad a kánikula, akár 32 fok is lehet napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Megérkezik a csapadék, és ezzel együtt a szél is megélénkülhet, illetve jelen pillanatban erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Holnaptól lehűlés kezdődik, csütörtökön már mindössze csak 23, pénteken pedig csak 19 fokot mérhetünk napközben.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzin-Ellor út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávjuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás akár 4-5 percig is eltart, úgyhogy nagyon sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha teheti, akkor inkább kerüljetek. Jó utat kíván a Plusz FM!
6: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, hölgyek, urak, fiúk, lányok, éppen most felezzük meg a Sláger Pluszt, hiszen fél időnél járunk, ez már a harmadik óra itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. 2026. szeptember 9-e van, szerda, a mikrofonnál pedig Keserű Tomi, és természetesen ebben az órában sem hagylak benneteket unatkozni. Mindenképpen figyeljetek, füleljetek, jönnek a fontos infók, a helyi aktualitások. Aztán arról is beszámolok majd, hogy drágulnak a Temu rendelések az EU új díja miatt, illetve jönnek a jó zenék is, a slágerek és a magyar kedvencek, és a jó hír, hogy ezeket tök ingyen kapjátok.
6: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

egy kis kultúra és programajánlat nektek a Sláger Plusz harmadik órájában. Értékes néprajzi gyűjteményből nyílt kiállítása a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. A lélek leggyengédebb virágai falun nyíltak című tárlat Ráb Rudolf több tízezer darabos gyűjteményéből válogat. A kiállítás olyan régi, gondosan megmunkált tárgyakat mutat be, amelyek egykor a falusi háztartások mindennapjainak részei voltak, és ma már egy letűnt életformát idéznek fel. A tárlat egyben főhajtás Ráb Rudolf gyűjtő munkája előtt, aki a komoly

modernizmus évtizedeiben szenvedélyesen gyűjtötte Erdély és a Párcium néprajzi emlékeit. Majd mintegy 10 000 tárgyból álló hagyatékát 2010-ben a nagyváradi római katolikus püspökségnek adományozta. A gyűjtemény azért is különösen értékes, mert számos olyan tárgyat őrzött meg, amelyek a mindennapi használatból eltűnve ma már kulturális és történeti emlékként fontosak. A második emeleti kamara kiállítás legalább egy éven át, vagyis 2027 őszéig látogatható a püspöki palotában, úgyhogy van még időtök megnézni, de azért ne feledkezzetek meg róla. Mint ahogyan a jó zenékről én sem feledkezem meg itt a Pluszon, figyeljetek! Baby,

0: az ősz itt van újra, hölgyeim és uraim, szeptember 9-e szerda van, ez pedig a Sláger Plusz, és ha már ősz, megkezdi a 2026-2027-es fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli fűtési rendszereken végzett munkálatokat. A szolgáltató közleménye szerint a hálózat feltöltése és nyomás alá helyezése miatt különösen fontos, hogy a lakásokban, illetve a tömbházak közös rendszerein végzett javítások időben befejeződjenek. Ellenkező esetben meghibásodások, akár a lakások vagy a tömbházak pincéinek elárasztása is előfordulhat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett munkálatokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. A hálózat feltöltésének aktuális állapotáról a fogyasztók a hőszolgáltató 0800 078 100-as, valamennyi vezetékes és mobil hálózatból ingyenesen hívható zöld számán, illetve a 0259 467 577-es diszpécser számon kérhetnek tájékoztatást. Köszönöm szépen az együttműködéseteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Fókuszálj az edzésre, az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik. Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál. Az esemény partnere a Technova. Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk. Az RH-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: Juttalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 75 deciliteres Purkári 1827 száraz rozé, 27 lej 99 bani, a 2 literes Pille palackozott Mirinda 6 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
5: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó, együtt, munkára készen.
6: És most vissza a zenéhez.
7: Nagyon kellemes szerdát és jó rádiózást kívánok nektek továbbra is itt a Pluszon, a Sláger Plusz harmadik órájában. Képzeljétek el, drágulnak a TEMU rendelések az EU hújdíja miatt, úgyhogy sokan már azon gondolkoztak el, hogy nem is biztos, hogy megéri Kínából rendelni az olcsó cuccokat, amelyek hát ráadásul sokszor nagyon silány minőségűek is. Hogy mire kell számítani, azzal kapcsolatban is hozom a hírt, hát tőlem természetesen slágerekre és magyar kedvencekre, ezek ingyen jönnek itt a Plusz. Son.
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

kettes Sláger plusz harmadik órájában mindazokhoz is szólnék, akik szoktak a Temuról rendelgetni. Hát kérem szépen, az ősz, illetve a szeptember meglepetést hozott a vásárlók számára. A Temu rendelések ára ugyanis hirtelen megugrott. Ennek az oka egy új EU-s kezelési díj, amelyet minden olyan csomagra felszámítanak most már, amelyet az unió területére küldenek. A díj célja, hogy átláthatóbbá tegye a vámkezelést és visszaszorítsa azokat a rendkívül olcsó, sokszor nagyon rossz minőségű silánytermékeket, amelyek eddig a vám határ alatt érkeztek. A vásárlók pedig most azt látják, hogy a korábban nagyon olcsó tételekhez is hozzáadódik egy fix összeg, így a végösszeg akár több euróval is magasabb lehet. A szakértők szerint ez nem átmeneti jelenség. Az EU hosszú távon szeretné szabályozni az ázsiai óriás platformok működését, és egyenlő versenyfeltételeket teremteni az európai kereskedőknek. A változás hatása már érződik. Sokan visszafogják az impulzus vásárlást, és jobban megnézik, hogy mit rendelnek. A Temu pedig jelen pillanatban nyilván új stratégiákat keres, hogy a pluszköltségek ellenére is megtartsa a vásárlókat. Az üzenet egyébként nagyon egyszerű, az olcsó online rendelés korszaka ugyan nem tűnik el, de már nem olyan olcsó, mint korábban. Úgyhogy szerintem érdemes elgondolkozni azon, és érdemes azt megfontolni, hogy a hazai kereskedőktől vásároljunk. Lehet, hogy egy picivel több lesz, de 100%, hogy sokkal tartósabbak és sokkal jobbak azok a termékek, amelyek itt készülnek, mint amelyeket ugye Kínából a Temun keresztül rendelünk. És hát gondoljunk bele, azért vannak nagyon fontos dolgok, mondjuk vannak elektronikai eszközök, konnektorok, elosztók, stb., amiket, hogyha a Temuról rendelünk, azok akár még tűzveszélyesek is lehetnek, amelyeket viszont itthon vásárolunk meg, azért azok EU szabványok, úgyhogy szerintem a biztonság mindenek előtt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és mindenek előtt a slágerek és a magyar kedvencek, hiszen a Plusz FM-et hallgatjátok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Az elmúlt 60 percben a Sláger Plusz harmadik óráját hallottátok. Kellemes szerdát kívánok és kívánunk nektek 2026. szeptember 9-én itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Nézzük a folytatást, ugye friss hírek, ropogós információk jönnek. A mai nap ügyeletes hírszerkesztője vár benneteket, Ábrahám Miklós. Nagy taps, fogadjátok sok szeretettel. Aztán természetesen startol a negyedik felvonás, méghozzá olyan zenékkel, hogy eláll a fületek. Erre itt a bizonyíték.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes a készlet erejéig. További részletek az üzletekben és a sportissimo.ro oldalon.
0: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
3: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lab Osan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tuk Bake Rolls ropogós palackák wow ára mindössze 79 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában. Egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánián, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás, vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges RoeID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint mint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A RoeID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban. Így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai lányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochert. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon még marad a kánikula, akár 32 fok is lehet napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Megérkezik a csapadék, és ezzel együtt a szél is megélénkülhet, illetve jelen pillanatban erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Holnaptól lehűlés kezdődik, csütörtökön már mindössze csak 23, pénteken pedig csak 19 fokot mérhetünk napközben.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Lezárták a Stefáncsemáre sugárút Berzén és Szfentó Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsemáre sugárút és a Szfentó Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsemáre sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncsemáre sugárúton a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
4: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: A Sláger Plusz utolsó negyedik felvonásához, órájához érkeztünk el szeptember 9-én szerdán a hét közepén a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A mikrofonnál a stúdióban továbbra is a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda Kessérű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, még mindig fontos infókkal, helyi aktualitásokkal. Ezeket ősszel is tőlünk kapjátok, illetve egy újabb érdekességgel az óra második felében. Méghozzá egészen pontosan szokásokkal, amelyek 50 felett javítják a memóriát. Mindenképpen figyeljetek, és én sem feledkezem meg természetesen, ha jó zenékről sem, úgyhogy már is kezdünk. Remélem felkészültetek.
4: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sláger plusz, negyedik óra, szeptember 9-e szerda, és egy újabb mindenkit érintő fontos info. Az időjárási viszonyoktól függően szeptember 10-e és 30-a között naponta 22:30 és hajnali 4:30 között rágcsálóírtási, rovarírtási, fertőtlenítési és növényvédelmi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, ugye különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat is, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól kezdve egészen a hajnali órákig lehetőség szerint tartsátok az zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, azaz távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. További információért vagy részletekért hívható a 0259-266-086-os telefonszám. Mindez tehát szeptember 10-e és 30-a között, naponta 22:30 és hajnali 4:30 között. Köszönöm az együttműködéseteket, nálunk pedig folyamatosan jó zenék itt a Pluszon. Boy, I can see.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Kedves tanuló ifjúság, kedves diákok, tudom, hogy még csak most kezdődött el a tanév, de érdemes jól teljesíteni. Ugyanis 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanuló 2000 lejes jutalommal részesülnek. A közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, hogy folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat, írja az Agile Press. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalmak kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 ezer lejt fordít a kormány. 14 ezer lejt a nyolcadikosok, 460 ezer lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Az idén egyébként 7 nyolcadikos tanuló ért el 10-es átlagot a képességfelmérőn, az érettségi vizsgát pedig 92 végzős teljesítette 10-es átlaggal. Hát ha én most érettségiznék, én is megpróbálnék a lehető legjobban teljesíteni, úgyhogy azt tanácsolom nektek is, hiszen amint hallhattátok, bizony-bizony megéri.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100 vásárló között vagy, zúzd szét az órát.

0: 300 utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Nagyon szuper szerdát nektek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, az ősz hivatalos adóján, a Sláger Plusz negyedik órájában járunk, és természetesen lesz témánk nem is olyan sokára az óra második felében. Szokásokkal, amelyek állítólag 50 felett javítják a memóriát, de én egyébként ezt nem korhoz kötném, úgyhogy ugyanúgy figyeljetek, hogyha 20 évesek vagytok, és akkor is, hogyha mondjuk 70, hiszen szerintem ezek egyébként mindenkinek jót tesznek. Csak úgy, mint a jó zenék itt a Pluszon.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Hát kérem szépen, ez már a Sláger plusz negyedik órája, és akkor jöjjenek a szokások, amelyek 50 felett is javítják a memóriát. Figyeljetek, mert visszakérdezem majd. Egy friss egészségügyi összefoglaló szerint néhány egyszerű, mindennapi szokás látványosan javíthatja a memóriát 50 év felett. A szakértők kiemelik, hogy nem csodaszerekre van szükség, hanem olyan rutinokra, amelyek támogatják az agy természetes működését. Az egyik legfontosabb a rendszeres tempós séta, mert hogy ez javítja a vérkeringést, és ezzel az agy oxigénellátását. Ugyanilyen hatékony a tanulás vagy az olvasás. Új receptek, új útvonalak, vagy akár egy idegen nyelv pár szava is, hát nagyon nagy edzés a memóriának. A kutatók szerint a társas kapcsolatok is kulcsfontosságúak. Egy rövid beszélgetés, egy közös program, vagy mondjuk egy hétköznapi találkozás is aktiválja azokat az agyi területeket, amelyek a megjegyzésért felelnek. A cikk egyébként külön kiemeli a minőségi alvást és a rendszeres hidratálást, mert ezek nélkül az agy egyszerűen nem tud optimálisan működni. A szakértők szerint már néhány hét alatt érezhető a változás, tisztább gondolkodás, jobb fókusz és stabilabb memória. Az agy üzenete nagyon egyszerű, egyébként nem kor szerint működik, hanem szokások szerint, úgyhogy én ezt nem is kötném ahhoz, hogy ezek 50 feletti dolgok, amelyeket ugye meg kell tennünk. Én azt mondom, hogy ezt mindenki kipróbálhatja kortól függetlenül, mert valószínűleg csak haszna fog származni a dologból, úgyhogy hajrá mindenkinek mindent bele. Én még hozzátenném ehhez egyébként a Plusz FM hallgatását is, hiszen a jó zenék is ugye hát hozzájárulnak ahhoz, hogy jó napunk legyen, és hogy ne feledkezzünk meg a dolgokról. Én sem rólatok, megyünk tovább!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvesebb.

No hát a mai napnak a végére értünk, villámgyorsan eltelt ez a 4 óra itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban. Én nagyon élveztem, remélem, hogy ti is, úgyhogy találkozzunk holnap is kispénteken, csütörtökön a szokott időben és helyen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. További jó rádiózást kívánok nektek, mindjárt jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig indul, startol egy újabb zenei óra, hogy mivel, már is mutatom. Hello mindenkinek! Why don't we go?

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes, a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
3: Az Osan Vauárakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lab Osan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tukbékrosz ropogós falatkák Vauára mindössze 2,79 bani. Iskola Vauárakkal csak az Osannál.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A Románia nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai katonák itt maradjanak. Bukarest továbbra is ebben látja biztonságának szavatolását. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárló kosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. A felmelegedés miatt egyre több növényfaj jut el a hegycsúcsokra, miközben az alpesi fajok tömegesen pusztulnak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarest továbbra is az amerikai védernyőben látja biztonságának szavatolását. Ezt bizonyítja az is, hogy a legfelsőbb védelmi tanács legutóbbi ülésének az Egyesült Államok romániai katonai jelenlétének biztosítása volt az egyik fő témája. A testület annak apropóján vizsgálta az amerikai jelenlétet, hogy az Egyesült Államok már korábban bejelentette. Felülvizsgálja európai katonai pozícióját, vagyis arra készül, hogy kivonja a kontinensen állomásozó egységeinek egy részét. A Románia nemzetbiztonsági doktrinája viszont éppen a NATO tagságra, illetve az azzal járó amerikai védelemre alapoz. A tanács tagjai úgy vélik, az Egyesült Államok jelenlétének megerősítését célzó intézkedések stratégiai befektetést jelentenek Románia biztonságába, és alapvető tényezők a NATO keleti szárnyának védelmében. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárló kosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondása az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet. Eszerint Románia agrárélelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árérték arányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. A Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál. Ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk. Kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Elsőre akár örvendetesnek is tűnhet, hogy az európai hegycsúcsokon ma több növényfajt találni, mint két évtizeddel ezelőtt. Egy friss, a Science folyóiratban publikált kutatás szerint azonban ez a látszólagos növekedés valójában azt jelenti, hogy miközben új fajok jelennek meg a magasban, egyre gyorsabban tűnnek el azok a növények, amelyek kifejezetten az alpesi környezethez alkalmazkodtak. Ennek hátterében elsősorban a felmelegedés áll. Ahogy emelkedik a hőmérséklet, olyan növényfajok is egyre magasabbra húzódnak, amelyek korábban inkább az alacsonyabb hegyvidéki területeken éltek. Csak hogy ezzel párhuzamosan éppen azok a fajok kerülnek bajba, amelyeknek a magas hegyi környezet az eredeti élőhelyük. A fajok eltűnése sokszor jóval később következik be, mint az őket veszélyeztető környezeti változás. A magas hegyi növények között számos hosszú életű évelő faj található, amelyek még akkor is képesek egy ideig fennmaradni egy adott területen, amikor az éghajlati körülmények már egyre kevésbé kedvezőek számukra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lei 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
2: Gyere a Brikóba is szeptember 16-áig 20% értékű utalványt kapsz a kék és szürke Csia és Ásmed konyhabútorokra, valamint 150 lei kedvezményt a Zodiac gardrob szekrényre, amelyet mindössze 445 leért vásárolhatsz meg. Gyere el üzletünkbe is, használd ki az ingyenes tervezést, valamint a mérési, szállítási és szerelési szolgáltatásokat is. Brikó, együtt, munkára készen!
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskolaorvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en. Hey.

0: sárga fenn a hegyen.
1: Jobbrád, barát,
0: ha kerülöm a kapuját, nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz, ahogy a jó nevű egyszik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban, nagy bajban voltam és kisgatyában.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruhabalzsam 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
2: Az erában az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100

0: 9 nap, 900 utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek, nagyváradó.
2: Ez a plusz.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában, egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánia, az Alfa Bankot az UniCredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges ROE ID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A ROE-ID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban, így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai lányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban északol Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rosét. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Románia nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai katonák itt maradjanak. Bukarest továbbra is ebben látja biztonságának szavatolását. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. A felmelegedés miatt egyre több növényfaj jut el a hegycsúcsokra, miközben az alpesi fajok tömegesen pusztulnak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarest továbbra is az amerikai védernyőben látja biztonságának szavatolását. Ez bizonyítja az is, hogy a legfelsőbb védelmi tanács legutóbbi ülésének az Egyesült Államok romániai katonai jelenlétének biztosítása volt az egyik fő témája. A testület annak apropóján vizsgálta az amerikai jelenlétet, hogy az Egyesült Államok már korábban bejelentette. Felülvizsgálja európai katonai pozícióját, vagyis arra készül, hogy kivonja a kontinensen állomásozó egységeinek egy részét. A Románia nemzetbiztonsági doktrinája viszont éppen a NATO tagságra, illetve az azzal járó amerikai védelemre alapoz. A tanács tagjai úgy vélik, az Egyesült Államok jelenlétének megerősítését célzó intézkedések stratégiai befektetést jelentenek Románia biztonságába, és alapvető tényezők a NATO keleti szárnyának védelmében. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondása az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet. Eszerint Románia agrárélelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árérték arányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. A Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál. Ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk. Kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Elsőre akár örvendetesnek is tűnhet, hogy az európai hegycsúcsokon ma több növényfajt találni, mint két évtizeddel ezelőtt. Egy friss, a Science folyóiratban publikált kutatás szerint azonban ez a látszólagos növekedés valójában azt jelenti, hogy miközben új fajok jelennek meg a magasban, egyre gyorsabban tűnnek el azok a növények, amelyek kifejezetten az alpesi környezethez alkalmazkodtak. Ennek hátterében elsősorban a felmelegedés áll. Ahogy emelkedik a hőmérséklet, olyan növényfajok is egyre magasabbra húzódnak, amelyek korábban inkább az alacsonyabb hegyvidéki területeken éltek. Csak hogy ezzel párhuzamosan éppen azok a fajok kerülnek bajba, amelyeknek a magas hegyi környezet az eredeti élőhelyük. A fajok eltűnése sokszor jóval később következik be, mint az őket veszélyeztető környezeti változás. A magas hegyi növények között számos hosszú életű évelő faj található, amelyek még akkor is képesek egy ideig fennmaradni egy adott területen, amikor az éghajlati körülmények már egyre kevésbé kedvezőek számukra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése, és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

Csak a legjobbak. Mindig. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy váradó.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában. Egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transzilvánián, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás, vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges RoeID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint mint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A RoeID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban. Így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai leányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochert. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM. Ocean, but you're surfing now.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Visszasírom néha azt a régi népmesét, ahogy az ágyon ülve súgtad,

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése, és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskolaorvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése, és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában, egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánián, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás, vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges ROE ID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A ROE ID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban, így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai lányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban északol Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochert. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.